Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: beszélek magamról, legalább végre felnövök.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

és megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, amit

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Délvast is érintően a nyitott porták napját a Dunántúlon. A héten és a jövő héten több műsorunk is foglalkozik majd az őszköszöntő rendezvénnyel, amit érdemes a családoknak, baráti társaságoknak felkeresniük. Mi szeretnénk Önöket teljes körűen informálni a lehetőségekről, legyen az étel vagy bor, porkóstoló, portabejárás, állatsimogató, vagy sok-sok minden más is. Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom Önöket. A Vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. De a szervezők már a jövőre is gondoltak, a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztika kistérség a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőjét, a nyitott portanapok felelősét is, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Délvast is érintően a nyitott porták napját a Dunántúlon. Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom Önöket. A Vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. De a szervezők már a jövőre is gondoltak, a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőjét, a nyitott portanapok felelősét is, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét. De akkor induljon is a hangulatos séta, Zsédenyi Tímea lesz az első interjú alanyom.
1: Zsédenyi Tímea vagyok, a Nyitott Portanapok egyik térségi szervezője, illetve az országos szakmai partnerségi körben is részt veszünk, mint Pannonhelyi Termékklaszter, és a mai nap folyamán a kaland túrásokat várjuk sok szeretettel, akik a Horizont kerékpárút túrán részt vesznek, és itt a vasvári megállóba egy kicsit megpihennek és feltöltődnek. Ezt a nagy túra útvonalat összekötöttük a Nyitott Portanapok népszerűsítésével, így a Nyugat-Magyarországon található térségeket hívtuk meg, és azok közül hatan részt is vesztek a mai napon, és megmutatják azt, hogy a térségükben milyen porták várják a szeptemberi alkalomra a látogatókat, hoztak kóstolókat, finomságokat, prospektusokat, amik mind-mind azt célozzák, hogy a kerékpárosok majd össze is elinduljanak, és meglátogassák a portáikat.
2: Akkor tulajdonképpen itt egy eszencia van, valamennyire ernyő szervezetként mindenki képviseli.
1: Így van, igyekeztünk mindenkit meghívni, de sajnos ez a hétvége, ez teli van ballagással és egyéb eseménnyel, úgyhogy vannak, akik nem tudták elfogadni a meghívásunkat, de hála Isten a 9 térségből 6 itt van, úgyhogy ennek örülünk.
2: A szép arány, de egyébként tényleg nagyon fordulatos, változatos, színes forgatag van itt minden szempontból. Ez egy nagy országos program induló rendezvény.
1: Így van. Ugye a Maketusz, illetve a kalandtúrások szervezik, ha jól tudom, de megmondom őszintén, ebben annyira nem vagyok jó, és több megállóponttal várják ugye ezt a 5 napos kerékpáros programnak a résztvevő, és mi vagyunk az első megállóid Vasváron, és hát igyekeztünk úgy a kerékpárosokat megszólítani, hogy itt egy kicsit meg tudjanak pihenni, egy kicsit fel tudjanak frissíteni, és ha már itt vannak, akkor kedvet adjunk nekik ahhoz, hogy ősszel is elinduljanak. Emellett megszólítottuk a vasváriakat is, úgyhogy családi programmal is készültünk, ugye itt van a nagy játszótér, illetve zenés programok, illetve különböző gasztroprogramokkal a vasvári családokat is várjuk.
2: Most csak tényleg dátumszerűen, aztán majd, hogyha eljön a nyitott porták napja, akkor úgyis majd bővebben is beszélünk erről, de mikor a tervezitek?
1: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a 3 hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.

0: A vasári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Itt szólítottam meg Németh Tamást is, az egyik vendéglátó kistérség, a Pannónia Kincse Líder Szervezet munkaszervezet vezetőjét.
1: Németh Tamás vagyok, a Pannónia Kincse Líder Egyesület munkaszervezet vezetője, egyben a Pannónia Kincse nyitott porták vezetője is.
2: Mit hoztak most erre a vasvári napra, tájékoztató napra?
1: Mind a 15 portánkat elhoztuk, nyilván nem személyesen, ebből most csak gyakorlatilag kettő van jelen személyesen, de minden 15 portának a termékét, szolgáltatását, élménykínáltat megpróbáljuk a mai nappal is bemutatni az érdeklődők számára.
2: Soroljuk ezeket az egyedi élményeket kínáló portákat, mi minden vonzhatja arra a tájegységre majd a kirándulókat.
1: A majdot most mondom, hogy szeptember 26 és 27 a következő ilyen időpont, és ami tudja vonzani, egy fergeteg traktortúra a Szőlőhegyen, egy finom bor, illetve egy grillkolbász kíséretében, kolbásztöltés, méhecskés túrák, kirándulások, bor, sajtmustrák, rétesnyújtás, gyakorlatilag a rétesnyújtás saját magunk megtölthetjük, megsütjük és elvihetjük, elfogyaszthatjuk a réteseket, mézes kalácsokat készíthetünk ütőfával, különböző gyerekprogramok vannak, bringatúrák, gyalogos túrák, lovas túrák és még sorolhatnak.
2: Fogalmazhatunk úgy, hogy ezek a porták, nyitott porták tulajdonképpen a Covid történés után piaci előnyhöz jutottak azáltal, hogy a turisták egyre jobban ilyen kisebb helyeket keresünk.
1: Ezt maximálisan lehet tudom támasztani is, mert jó példa vagyunk, mikor Covid volt, akkor mentünk le az alanyított portákat meglátogatni, hisz az országban az volt gyakorlatilag a második ilyen hálózat, ami elkezdett működni. Gyakorlatilag a Covid idején vittünk mi is magunkkal pár termelőt, megnéztük, hogy ugyan már miért ezt a formáját választották az értékesítésnek, és gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy ez egy fontos, teljesen más, mint egy hagyományos piaci jellegű értékesítés. Otthon, háznál, élményekkel, agroturisztikával egybefűzve, óriási egy hozzáértéket ad a térség agroturisztikai termékekhez is.
2: És hogy képzeljük el egyébként, aki még nem járt ilyen nyitott port a vendégségben, ide be kell jelentkezni, vagy be is lehet esni, fizetős vagy vendéglátós, mi a rendszer?
1: De először is keressék fel a Facebook oldalunkat, a Pannónia Kincse Líder Egyesület Facebook oldalát vagy honlapját, ahol minden portáról leírást találnak, illetve a porták kapcsán, a nyitott portonapok kapcsán részletes programtervel is találkozhatunk. A programok jelentős része, majd hogy nem mindegyik teljesen ingyenes, bejelentkezni sem kell. Nyilván vannak olyan workshopok, egy rétesnyújtás, ami létszámkorláthoz kötött, ezekre be kell jelentkezni, és vannak ugyan minimális mértékben, de fizetős programok is, ezekre nyilván regisztrálni kell előre. De bárki gyakorlatilag úgymond beesik a portára, őt nem fogják elküldeni, hanem szívesen fogadják és vendégül látják azon a napon.
2: Zárásul minden egyes ilyen egységnek, területi egységnek van sajátos arca, van egy egységesség az országos nyitott porták között, de van mindenkinek saját egyedi arca. A Pannónia Kincse nyitott porta hálózatnak mi az?
1: Nekünk is van egyedi arcunk és van egyedi arculatunk, ezt nemrég újítottuk meg. Gyakorlatilag az új szóralapunk is már egy nyitott porta, egy nyitott kapu reklámozza, szimbolizálja a portákat, illetve ezen belül magát az egyesületet is. Úgy mindenki keresse a piros nyitott kaput, más téven a pipacs virágot.
2: Igen, tehát itt igen, nagyon gazdag kínálat van, mindjárt egy limonád és kis butélia.
1: Ez egy fekete berkenye limonád, és őt ráadásul a termelő az ország top 150 termelője közé tartozik. Van népi fafaragó mesterünk, savanyúság készítünk, mézesünk, kecskesajtosunk, házi mézek, házi szörpök, házi lekvárok, kivonatok, tintúrák, és nyilván a levendula sem véletlen, hisz Pannonhalma környéke a levenduláról híres, majdnem mindegyik termelőnknél levendula is található. De lehet kóstolni finom borokat, és a másik asztalon pedig az illatokat is lehet innen érezni, sül a grillkolbász, lehet finom házi sajtokat kóstolni.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Borsné Kelemen Klára a Fertőtáj kistérségére invitált a termékeikkel, szórólapjaikkal a nyitott portanapokra az érkezőket.
2: Jó napot kívánok, Borsné Kelemen Klára, az Alpok Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület nevében jelentem meg itt a mai napon ezen a nagyon szép programon. A térségben nagyon készülünk az idei évi nyitott porta programra, mely október 3-án kerül megrendezésre. Több kiegészítő helyszín is lesz, termelők is lesznek, mindenkit várunk szeretettel, hogy megismerjék, hogy mennyi sok szépséget rejt ez a térségünk.
3: Most itt egyfajta ilyen vizuális névjegy van, tényleg a sok mindenből biztos önuralom kellett, hogy valamennyit itt tényleg egy részt, színes részt hozzanak. Itt mi mindent kínálnak itt az érkezők?
2: Igen, pontosan nagyon színes a paletta, amit már most jelen vagyok, viszont ez még így a fele kb. A termelőknek. Amiket most így hoztam magammal, természetesen 14, tehát azt tudnék, hogy 14 port lesz majd a portanapunkon. Méz, zöld jólekvár, ami újdonság, és nagyon sokan kóstolták most a mai nap folyamán. Borászatunktól is tudtunk képviselni, valamint liofilizált gyümölcsöket is hoztam, úgyhogy kerámia termékeket, és ezeket mind megnézhetik, és csodálkozhatnak majd a nyitott portanapokon. Úgyhogy ezek, amikkel most itt szívesen megmutatom, hogy az itteni térségnek is a képviseletünket.
3: Azt gondolom, hogy az se véletlen, hogy itt erre a kerékpáros jambórira érkezett a tájegység képviseletében, mert nagyban építenek a kerékpáros turisták.
2: Igen, minden évben az egész évben két keréken programunkkal is próbáljuk csalogatni a sportolni vágyokat, a családokat és mindenkit, aki kikapcsolni vágyik a mi térségünkben. Eddig már két ilyen program lezajlott, mindenkit várunk még szeretettel, minden résztvevőt, még 4 alkalomra kerül sor, jelentkezni lehet a honlapunkon keresztül, úgyhogy nagyon sok változatos program is rejlik ebben az egészében két keréken programban, oda is várunk mindenkit szeretettel.
3: Tulajdonképpen laikusként teszem fel a kérdést, de minthogyha a tapasztalatok ezt mutatnák, hogy mióta túl vagyunk a Covidon, azóta minthogyha sokkal nagyobb figyelmet kapnának ezek az élményturisztikai lehetőségek, a kisebb tájegységekben mutatkozása ellentétben az ilyen már szinte túllátogató turisztikai központokkal, tehát nagy jövő áll így a kistérségek előtt.
2: Igen, bízunk benne, nekünk elsősorban ez a legfontosabb feladatunk, hogy mi is nyitottak legyünk a térségbe, vágyokba, és aki kíváncsi, ami történik a térségünkben. Igen, egyértelmű, ugye hát a Covid ugye nagyon bezárta, ugye az embereket volt, nem volt meg az a mozgásterünk, és mi most elrépítünk, hogy minél nyitottabbak legyünk a mi térségünkben mindenki számára.
3: Nyitott port. Portákról beszélünk, aki még nem járt ilyen nyitott portaprogramon, nem járt nyitott portán, az úgy képzelje el, hogy jó, van majd egy ilyen tematikus program is, amit említettünk, de egyszerűen bekopoghat a portákra, vagy csak meghirdetett programokat néz.
2: Igen, tehát be tud kopogtatni a portákhoz, mindenkit várunk, ugye egy szórólap készült, amit szeretnénk a térségben is mindenki számára eljuttatni, ott majd akkor megismerhetik a nyitott portásokat, oda be lehet nyugodtan menni, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várnak, hogy őket is megismerhessék.
3: Érdekes, mert tulajdonképpen akik a nyitott portákat üzemeltetik, valamennyire ilyen előretolt helyőrségei az egyes ilyen turisztikai térségeknek, nem? Mert ha ők élményt okoznak az arra látogatóknak, akkor az egész térség nyerességet nyere.
2: Igen, mi is ezt szeretnénk elérni, úgyhogy ez a legfontosabb célunk ebben a nyitott portanapban, hogy ezt elérhessük, és hogy sok mindenkit megismernek tényleg, aki még nem ismert esetleg itt a nyitott portáinkat.
3: Még annyit zárásul, hogy történik a nyitott porták kiválasztása? Van valami minőségi kritérium rendszer, amin úgymond keresztül kell menniük, és valami minőséget biztosítaniuk kell? Hogy?
2: Igen, ugye jelentkezési lapot kellett kitöltenünk, ott természetesen voltak ugye olyan feltételek, amiket ugye a nyitott portáknak biztosítani szükséges, de legfontosabb az volt, hogy mi megismertük magákat a termelőket, akik nagyon barátságosan és örömmel fogadták a mi mi felkeresésünket, egyeztettünk velük, és úgy igazából ezeket a jelentkezési lapokat kitöltve juttattuk el ugye a porta jelentkezéseket. Ugye lesz majd nekik egy workshop, egy felkészítő workshop a jövő hét folyamán, amin nagyon sokan részt vesznek tényleg a mi térségünkből is. Egyrészt ez a legfontosabb cél, hogy ott mindent megtudhassunk, hogy ez nagyon jól sikerüljön október 3-án.
3: Mindegyik nyitott porta tájegységről, vagy nem tudom, jól használom ezt a szót, megkérdezem tényleg a legvégén, hogy van egyfajta egységesség is, hálózat ebben, az is nagyon egymást erősítik, de minden tájegységnek van egyfajta saját arca. Az önökét hogy tudná jellemezni?
2: Hát a saját arcunk inkább azt mondom, nagyon, nagyon sokféle rétű, tehát hogy itt a termelőknek a sokszínűsége, és ez szerintem ezerú hozzá a legjobban a nyitott portának, úgymond a sikeréhez. Ugye itt az őstermelőtől kezdve olyan zöldségektől gyümölcsök, tehát tényleg nagyon, nagyon sok rétű, úgyhogy ebben próbálunk mi is kiteljesedni.

0: Ferencvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Szőke Tünde a Vasi hegy hátrába mentett turisztikai egyesület képviseletében invitálta az érkezőket a térségben szeptemberben megnyitandó nyitott porták napra.
1: Szőke Tündének hívnak?
2: Kovács Mónika.
1: És ott Vasi hegy hátrába mentett turisztikai referense vagyok, egyébként pedig a nyitott portanapoknak az egyik térségi szervezője.
3: A mai nap az úgy érzem, hogy egy nagy lehetőség, mert szinte az egész ország itt van biciklis szempontból, gráveles biciklis szempontból, úgyhogy ennél jobb alkalmat bemutatkozásra.
1: Ez így van, rendkívül sokan jöttek, hála Istennek, és érdeklődőek is a programok iránt.
3: A Vasi Egyház mi mindent tud kínálni?
1: Szeptemberben lesz ugye maga a nyitott portanapok, és több portánk is van, akiket szeretettel mutatunk be. Van portánk Csipkereken, Vashosszú faluban, Oszkóban, Olaszfán, Hegyhát Szentpéteren, Pető Mihály fán, Gelsekaráton, Nádasdon, Hegyhát Hodászon, illetve Vaspőrön. Ezek a településeken egy-egy helyi termelő jelenik meg, vagy egy kiegészítő helyszínként több termelő is megjelenhet. Vannak mézesek, gyümölcsösök, rekvárt készítenek, vöfötteket készítenek, savanyúságokat készítenek. Vannak füstött húsárus és sajtos kollégák a csapatban. Vannak még másik településen szintén szörpökkel, illetve lekvárokkal készülő nyitott porták.
3: Nyitott portákról beszélünk, akkor ez egyrészt azt jelenti, hogy lehet ezeket a helyi termékeket megvásárolni, meg körül lehet nézni, hogy készülnek.
1: Meg lehet vásárolni, és körül is lehet nézni. Az elsődleges szempont az, hogy a helyi termelő megmutassa azt, amit egyébként máskor nem láthatunk, hogy a portáján hogyan folyik a munka, hogyan készülnek el a finomabbnál finomabb ételek, vagy akár kézműves termékek.
3: Jönnek érdeklődők ide a biciklisek közül, látom, vannak szórólapok kiadva.
1: Helyezetten nekik szóló szórólapok is. Hát nagyobb számban inkább a helyiek, akik megjelentek az érdeklődők között.
3: Tehát akkor még egyszer esetleg ismételjük el, hogy mikor lesz majd a tulajdonképpen, amiért itt promotálják a nyitott portaságot, hogy mikor lesz majd össze.
1: 2026. szeptember 19-20-án várjuk az említett településeken a helyben élőeket, illetve a messzebbről érkező vendégeket.

0: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Hardi Gellért és felesége Hardiné Horváth Adrien a mikrofonnál, ők a Bazalt vidék tájegység nyitott porta napjait képviselték a vasvári megállónál. De mint hallják, a következő percekben programajánlónál sokkal több következik. Egy elkötelezett fiatal, kétgyermekes házaspár, gazdacsalád beszél az élelmiszerek, egészséges előállítása és a föld iránti elköteleződésükről, szeretetükről. Számomra nagyon szívmelengető volt az, amit tőlük, róluk hallottam.
1: Hardi Gellért vagyok, és a feleségem Hardiné Horváth Adrien. Mi Karakószörcsökről érkeztünk. Mi a Bazalt vidék nyitott porta napok tájegységét képviseljük. Az a Somlóhegy, Sághegy és a Kissomlyónak a társulását jelenti. Nekünk saját gazdaságunk van, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és húsfeldolgozással foglalkozunk. És azért jöttünk ide, hogy minél több emberre tudjuk megismertetni a termékeinket, kóstolót hoztunk, és szeretnénk az embereket minél inkább közelbe hozni és megismerni őket.
0: Most ízelítőt adnak ebből a nyitott portaságból, de majd ősszel lesz egy konkrét, amikor országosan az önök térségében ez mikor lesz konkrét?
1: Szeptember 19-én és 20-án lesznek a környékünkön nyitva a porták. A mi portánk az konkrétan 19-én szombaton lesz megtekinthető. Az állatainkat meg lehet nézni, a gépeket, amivel a földeket műveljük és a takarmányt előállítjuk, azt megnézhetik az odalátogatók, hogy mit esznek az állatok. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy nálunk csak saját termesztésű és hazai takarmányt esznek. Ezért tudjuk garantálni azt, hogy a hús minőség is olyan, amilyet elvárhatnak, amilyen a régi ízeket kedvelők szeretnének, és a termékeinket is ennek szellemébe készítjük, hogy olyan termékeket állítunk elő, amiket régen is szoktak.
0: A porta házi asszonyának mi a feladat, a felelőssége ebben a nagy rendszerben?
2: Hát igyekszem összefogni ezt az egész rendszert, illetve hát a feladatom jobban a bolt működtetése. Van egy termelői kisboltunk, amelyet működtetünk ott a családi házunknál, ahol várjuk a szeretettel a vásárlókat, és a nyitott portanapon is nyitva leszünk, úgyhogy szeretettel oda is várjuk a vásárlókat, az érdeklődőket, úgyhogy jobbára nekem ez a feladatom.
0: Egyébként ez a kis házi boltocska, ez mi mindent kínál, egy ilyen virtuális polc nézegetőt csináljon?
2: Minden héten friss tőkehússal tudunk szolgálni, sertéshús és marhahússal is foglalkozunk, illetve füstölt árukkal, kolbászfélék, szalonnafélék, most már feldolgozott egyéb termékeink is vannak, mint a parasztmájas, a turista szalámi, amiket saját húsainkból készítünk el, nem tartalmaznak semmiféle adalékanyagot, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek.
0: Igen, egyébként el szoktam azon gondolkodni, és úgy örülök, amikor ilyen emberekkel találkozom, akik a tradíciót képviselik az élelmiszer előállításban is, hogy egyszerűen a 21. század embere, főleg a fiatalok, nem is tudják, hogy hol kezdődik úgymond az íz. Hozzászoknak a multi kínálta ízekhez, vagy ízfokozókhoz, és közben az ízek egész máshol kezdődnek.
2: Hát sajnos igen, próbáljuk ösztönözni az embereket arra, hogy ne a boltban vásárolják meg a hústermékeket, hanem a termelőktől, mert ők állítanak elő olyan késztermékeket, amik valódi ízeket kínálnak, és nem az ízfokozó adja az ízeket, hanem a hús és a fűszerek az, ami azzá teszi azt a terméket, és ezeket vásárolják, mert sokkal egészségesebbek, és a tartósítószer is, ami hiányzik ugye ezekből a házi dolgokból, ezeket sem tartalmazzák a mi termékeink.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. A Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig tájegységet, nyitott porta programokat képviselő Kisné Wittmann Bernadett következik, majd a körsétám lassan zárul. Nagy Krisztina szervezővel teszünk pontot közösen a Békeházi körsétára.
2: Kisné Wittmann Bernadett vagyok, és a Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig térségét képviselem. Mit tudunk elmondani erről a térségről? Nyitott porta szempontjából mi minden kínálat van? A Nyitott Porta Napok országos rendezvényén a mi portáink, a Sümegtől a Bakonyaljáig térség, szeptember 19-én, illetve 20-án lesznek nyitva a portáink, településeket. Megemlítem, Olaszfalu, Városlőd, Szentbékálla, Nemeshany, Kékkút, Káptalantóti, Sümeg, Nagyvázsony, Pula, ezek a települések várják. Termelők, illetve kiegészítő helyszínek várják nagy szeretettel a portájukra érkező vendégeket. Ez egy különleges nap, mert a termelőink egész évben ugye a termeléssel, a gazdasággal vannak elfoglalva, és ezen a hétvégén nagy szeretettel kinyitják kapuikat, és szívesen megmutatják a tevékenységüket az érdeklődőknek.
1: Néhány terméket sorolnánk, hogy mi mindent talál majd ott az arra kiránduló, meg most is, amivel jöttek.
2: Nagyon színes programokkal várják a termelők a vendégeket, élményprogramokkal, tehát állatsimogatóval, kreatív kézműves foglalkozásokkal, tematikus workshopokkal, lovas programokkal, interaktív foglalkozásokkal, de lesz helyi termékek különleges kóstolója vására, borkóstoló, komoly zenei koncertek, élménytúrák kicsiknek és nagyoknak. Mi ebből hoztunk egy kis szűk keresztmetszetet. Mandulástól hoztunk finom, frissen tört mandulát, finom szörpöket, lekvárokat hoztunk, levendula zselét, levendula vizet, illetve illóolajokat, szörpöket, gyönyörű kézműves termékeket a nagyvázsonyi Pictorella alkotóműhely munkáiból, sőt még levendula kalácsot is tudunk kóstoltatni.
1: Bővülhet, van rá kíváncsiság a vendégek részéről?
2: Igen, abszolút van. Nagyon népszerűek, tavaly évben is nagyon népszerű volt a rendezvény, úgyhogy több termelő döntött úgy, hogy idén is nagy örömmel megszervezi, illetve újabb termelők is csatlakoztak, és reméljük, hogy ők is nagyon sikeresek lesznek.
1: Nagy Kriszta szervezővel már csináltunk a hallgatóknak kedvet a mai rendezvényhez, amin most itt vagyok, sorba készítem az interjúkat. Invitáltuk a hallgatókat erre a közösségi napra ide a Békeházba, most itt is vagyunk ezen a rendezvényen. A tervek szerint haladnak a dolgok?
3: Én azt gondolom, hogy igen, a kerékpárosoknak mondjuk a fele megérkezett már, hiszen ugye ők Szent Gotthárdról indultak el, és egy hosszú úton, kanyargós úton jutottak el ide, hiszen ez egy kalantúra, tehát tereputakon és nem az aszfaltos úton jutottak el ide a Békeházba. Sok-sok nyitott portát találhatunk a Kisalföldről, a Kiscsőszi nyitott portákat, a Vasihegyháttal nyitott portáit, úgyhogy tudnak termékeket, helyi termékeket kóstolni, valamint Rigler Robert készült különböző pizzákkal, kétféle pizzákkal itt a bicikliseknek, és hát egy food truckes is van az udvaron, illetve egy latin zenész duó muzsikál most éppen, úgyhogy a biciklisek, én azt látom, hogy jól érzik magukat, és vásárolnak, és étkeznek, és pihennek, mert hogy ugye ezért érkeztek ide hozzánk, és azt gondolom, hogy talán jól is érzik magukat, ahogy én látom.
1: És ráadásul tényleg, ahogy beszéltünk is előzetesben róla, ez egy összetett nap, mert a kemping is ma nyitott meg, és lesz, aki ott száll.
3: Így van, tehát a biciklisek közül lesznek páran, akik ott alszanak, és számukra a Szentkút fürdőben is biztosítunk egy kis kellemes pihenési, fürdőzéses lehetőséget este 9 óráig, valamint nem csak a bicikliseket vártuk erre a napra, hanem bárkit, hiszen a város lakók is érkezhettek, arcfestéssel vártuk a gyerekeket, meg logikai játékokkal, illetve egy élmény labirintus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki megtalálhatja a számára kedves elfoglaltságot, a Békeházban pedig éppen most zajlik a gerinctorna, valamint joga foglalkozás lesz majd 6 órától Takács Judittal, nem csak bicikliseknek, hanem azoknak, akik szeretnének egy kicsit mozogni.

0: De ez a program. Nálatok mikor lesz ez a program?
1: Nálunk szeptember 26-27-én.
0: Rába közről beszélünk, az a szlogenetek, hogy irány a Rába köz. Milyen helyi termelők, gazdaságok várják majd a látogatókat?
1: Méhészetek várják a látogatókat. Van egy nagyon érdekes kiwi farmunk, ahol 3000 négyzetméteren terem a kiwi most már évek óta. 7 mázsát terem minden évben, tehát ezt meg lehet nézni. Ugyan még szüret nem lesz, mert az október tájékán van, de már elég jól az érett terméseket láthatjuk. Nyitva lesz egy alpaka farm, ami megint nagyon érdekes, egy szövödével együtt. Nyitva lesz biokertészet, virágkertészet, gyógynövényes kert, ahol lekvárokat lehet kóstolni, szörpöket lehet kóstolni, különféle kozmetikumokat lehet kipróbálni. Tehát elég sokrétű lesz.
0: Ha Rába közről beszélünk, akkor például milyen településekre gondoljunk most itt a felsoroltakkal együtt, vagy azon kívül is?
1: Legfőképpen úgy tudom mondani, hogy Csorna és környéke, tehát mint például Rába Tamási, Jobaháza, Bogyoszló, Barád, Csorna, tehát ezek a települések fognak majd jól egy kupacba részt venni a Irány a Rába köz, vagyis a nyitott portál programjain. Közel, tehát megközelíthetőek akár gyalog, akár kerékpárral, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek, úgyhogy szuper jó helyszínek.
0: Ezekre ajánlatos előzetesen bejelentkezni, vagy ezen a napon elindul az ember, és nyitva lesznek a porták automatikusan?
1: Hát vannak olyan programok, amikre célszerű regisztrálni, mert vannak különféle workshopok, amikre hát mindenféleképpen célszerű, mert limitált a befogadó képesség, de egyébként bármelyik helyszínre csak úgy elindul az ember, biztos, hogy talál érdekes programot.
0: Mindegyik térségből, akik részt vettek a Békeház udvarán is egy kicsit bemutatkozásban, beszéltünk arról, hogy minden térségnek van egy sajátos arculata, szóval van egy általános, mindenkire jellemző, de mindegyik térségnek van egy sajátos kinézete is, vagy vonzereje. A Rába köznek mi nevezhető a legfőbb vonzerejének, vagy amitől különbözik a másikaktól?
1: Én azt gondolom, amiben egyedi a Rába köz, de tényleg országos szinten, az a mozaikos táj. A Rába közt úgy kell elképzelni, hogy a mezőgazdasági területek többsége az ilyen kis parcellás rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy 10-20 hektárnál nagyobb területek nincsenek, mert hogy erdősávok és kis erek, kis patakok vagy kis vízelvezető árkok választják el egymástól, tehát a horizont az elég nem tárul ki olyan nagyon, viszont egészen biztos, hogy egy pár méteren belül erdőt látunk, szarvast látunk, üzet látunk, tehát egy felülről nézve egy abszolút sok tábla a Rába köz.
0: Kerékpárutak vagy biztonságosan biciklizhető utakkal hogy áll a Rába köz?
1: Kerékpárútból sok nincsen, de a főbb, tehát a nagyobb forgalmasabb helyeket kötik össze szerencsére. Ellentétben sok-sok kis forgalmi útunk van. Tehát bátran tényleg gyerekekkel is lehet kerékpározni. Van olyan település, amely között tényleg csak néhány autó jár egész nap, illetve közel vannak a települések egymáshoz. Így tényleg bátran kerékpározhatók.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavazta. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmende. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
3: Csarnoképület padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. Szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
1: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben töltessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a Hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az ízületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita a kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-ben. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
0: Sporthírek.
1: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese. Az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szállás helyet választott magának.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az ország fásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Körmenden. Hívta fel az adózók figyelmét a Körmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom étel tehetünk, jó zenét hallgathatunk és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
1: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Club a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
3: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első 3 helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik, az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első 3 helyezettje díjazásban részesül, emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A település fásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
0: Sporthírek.
1: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6 négyes csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A gyerekek rajta vagyok a bíten, semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az éjszakok csak jönnek, mennek, de a zene stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: 99.8 Körmend rádiója.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmende. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól, hogy milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
3: Csarnoképület padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
1: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben tölthessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a Hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita a kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
0: Sporthírek.
1: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese. Az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának.
0: Időjárás jelentés.
1: Manapközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Görmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Görmenden. Hívta fel az adózók figyelmét a Görmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Görmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Görmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom étel tehetünk, jó zenét hallgathatunk és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
1: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Görmendi Lions Club a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
3: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Görmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első 3 helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik, az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első 3 helyezettje díjazásban részesül, emellett a Görmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a Görmendi Nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a Görmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A település fásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
0: Sporthírek.
1: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetén már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
0: Időjárás jelentés.
1: Manapközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmende. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól, hogy milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
3: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
1: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben tölthessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül majd személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
0: Sporthírek.
1: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szállás helyet választott magának.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Görmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az ország fásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Görmenden. Hívta fel az adózók figyelmét a Görmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Görmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Görmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk, és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
1: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Görmendi Lions Klubba a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
3: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Görmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik. Az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül. Emellett a Görmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a Görmendi Nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a Görmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országpásítási program. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A település pásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
0: Sporthírek.
1: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
0: Időjárás jelentés.
1: Manapközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál. Szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM. Rád

0: hoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmenmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
1: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
0: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
2: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
0: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben töltessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapunk keresztül majd személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anit a kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-ben. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
3: Sporthírek.
0: A vasárnap hajnali után kedreggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese. Az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának.
3: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom, úgy lennék most melletted vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

szíved is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az ország fásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Körmenden, hívta fel az adózók figyelmét a körmendi önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más

0: Helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
1: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
0: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Club a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
2: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik, az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül. Emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
0: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
3: Sporthírek.
0: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, Az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
3: Időjárás jelentés.
0: Manapközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 30 fokos kánikula várható.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

Egy szép napot kívánok mindenkinek, elstartolt a szerda délután itt a 99.8 hullám hoztán, én pedig Tóth Cili vagyok ismételten a mikrofonnál, visszatértem, egészen 5-ig leszek itt önökkel, hozok ma is jó kis érdekességeket, sok-sok hasznos infót, meg persze pörögnek tovább a jó zenék itt a Város Rádiójában. Alex Warren, Alizé, valamint Mike Posner és David Guetta indították az órát, Igni sikerével pedig megyünk tovább, szól az én leszek. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a hátralévő munkaidőhöz, na és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Továbbra is zajlik a munkavégzés a Bástya utcában, megváltozott a forgalmi rend is. A Bástya utcai útfelújítás első ütemében a Bem József utca és az Zrínyi Miklós utca közti szakaszra nem lehet behajtani, a Zrínyi Miklós utcából sem lehet jobbra kanyarodni a Bástya utca felé. A Bem József utca északi részén szintén útzár van érvényben, az érintett szakaszon a parkolás is átmenetileg szület el. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel haladjanak és tartsák be a megváltozott forgalmi rendet. Körbent belterületén egyelőre ezek az aktuális közlekedési infók, viszont aki Szombathely felé venni az irányt, az még a mai nap este 6 óráig mindenképpen számítson arra, hogy az M86-os autóút és a 87-es főút csomópontjánál dolgoznak. A munkálatok miatt mindkét, tehát Köszeg felé vezető lehajtó ágat lezárják. Ez azt jelenti, hogy az M86-os autóútról, illetve Körbent irányából érkezve sem lehet közvetlenül Köszeg felé lehajtani. Kerülni az Ipari út felé lehet. Holnaptól pedig reggel 8 és délután 4 óra közt a 86-os főút Körmendi úti körforgalmában dolgoznak. A munkálatok idején a JÁK, illetve a centrum felé vezető ágakat fogják lezárni. Ez a forgalom korlátozás még szeptember 11-én is érvényben lesz. JÁK irányából a Temesvár utca, Nárai külső utca, Ferenci István utca útvonalra lehet kerülni. Körment felől érkezve pedig a centrum, az Újvilág utca, vagyis a Garázssal felől közelíthető meg. Torna irányából pedig szintén ezen az útvonalon lehet eljutni a centrumhoz. A munkaterületek környékén mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek, és arra, hogy tartsák be a kihelyezett közúti jelzéseket.
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM. Rádió.

Miranda és a Jabba forgott a 99-80 az elmúlt percekben, és bizony tart még a kánikula, jelenleg is 32 fok körüli értékeket mutatnak itt a térségben a hőmérők, de a késő délutántól már a közeledő hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, helyenként pedig csapadékra is készülni kell. A holnapi nap folyamán pedig folytatódik majd ez a csapadékos időjárás, ennek köszönhetően a hőmérséklet is jelentősen visszaesik, ami azt jelenti, hogy akár 10 fokkal is hűvösebb az idő, úgyhogy mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni, nehogy megfázzanak. Aztán egyébként még a pénteki nap is csapadékosnak ígérkezik, szombattól pedig ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. Ennyit az időjárásról, megyünk tovább a zenék sorában Láth és Luke Kála közösével, szól most Unlovely.

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója.

Kensington és a Real szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-on, hamarosan pedig érkeznek a legfontosabb hírek, infók Lakosi Gabi jóvoltából, hiszen nem sokára 2 óra, aztán én is jövök majd vissza, és folytatjuk a délutánt, úgyhogy nagyon messzire ne távolodjanak a készülékektől, hozok a folytatásban is jó kis érdekességeket, hasznos infókat, nem megszólnak továbbra is a jó zenék, és szólnak bizony, hiszen a hírek előtt még az Imagine Dragons, valamint Rico és Miss Mood egy-egy sikerét pörgetem, jó rádiózást! Yeah,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmendre. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
7: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól, hogy milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
6: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is tájékoztatott.

0: tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
1: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
0: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben töltessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütközi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
2: Sporthírek.
0: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szállás helyet választott magának.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Ismét itt vagyunk, folytatódik a délután, egy perccel negyed három után. Én Tóth Cili vagyok továbbra is, és egészen ötig leszek itt az éterben. A folytatásban is szólnak természetesen a jó zenék, na meg jó kis érdekességeket, hasznos infokat is hozok még. 21 Pilots, Shakira és Basti indították ezt az órát. A következőkben hamarosan Miley Cyrus, Lindsay Buckingham és Mick Fleetwood tavalyi közösét hozom. Ez nem más, mint a Secrets, de előttük a Five és a We Will Rock You. Pörget be bennünket, jó rádiózást a továbbiakban is. Body.

Dr. Béres és Verép Tomi hozzám tartozol című közösen szólt itt a 98-on szeptember 9-én, amikor is az Ádámok ünnepelnek. Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel ezen a jeles napon. Olly Murs és a Save Me című tavalyi dala forog elsősorban nekik a folytatásban itt a Város Rádiójában, de szól majd Josh Favaz és a Like a Prayer című legfrissebb is. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 98. Rád hangolva.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem semmi.

Egy nagyon közkedvelt énekes vokálimének, és a nagy sikerű Can't Get You Out of My Head forgott nálunk itt a Körmend FM-en. A folytatásban pedig a James Blunt rajongók figyeljenek, ugyanis most már biztos, hogy március 9-én az MVM Dome-ban lép színpadra a brit énekes dalszerző, tehát a jövő évben. Jegyeket pedig a mai naptól lehet már váltani a budapesti koncertre. A világsztár új albummal és egy európai turnéval tér vissza, a koncertsorozat állomásai közt pedig hazánk fővárosa is szerepel. A koncerten az idén novemberben megjelenő Airplane Mode című új album dalai mellett természetesen a legnagyobb slágerek is felcsendülnek, úgyhogy a rajongók olyan közönség kedvencekre is számíthatnak, mint a You're Beautiful, a Goodbye My Lover, a 1973, a Same Mistake vagy a Bonfire Heart. James Blunt több mint 20 éve van jelen a zenei életben, és most hosszú évek óta együtt játszó koncertzenekarával indul turnéra. Tehát 2027. március 9 írják be a naptárba, a budapesti MVM Dome-ba érkezik James Blunt. Nálunk viszont nem kell ilyen sokáig várni rá, hiszen a folytatásban érkezik tőle a Should I Give It All Up, itt a 99.8 jó rádiózást. I put a smile on my face to hide that I feel out of place. Should I give it all up? I'm on the edge and letting go. After the highs you feel the lows. Should I give it all up? Yeah, I'll give you all my love if you want it, 'cause you're the one I see in my dreams.

Kenya Grace után egy újabb óra végét kell, hogy felkonferáljak, hiszen nem sokára 3 óra. Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban hozza a legfontosabb híreket, infókat, de aztán jövök majd vissza, és folytatjuk a délutánt. Van még bőle 2 órányi időnk, úgyhogy nagyon messzire önök sem menjenek a készülékektől. Számítok a figyelmükre, a hírek előtt pedig még Sia, valamint Galantis és Hook & Sling egy-egy dalát indítom. Jó rádiózást!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Görmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az ország fásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Görmenden, hívta fel az adózók figyelmét a Görmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Görmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Görmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk, és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
1: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott egy alkalommal.

0: Szommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Klubba a Magyar-Szecsődi tónál. Bogács Mónika információi következnek.
1: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik. Az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül. Emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
0: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országpásítási program. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településpásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
2: Sporthírek.
0: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: itt vagyunk, és folytatjuk a délutánt. A 99.81 perccel 4:44 után járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, a folytatásban is szólnak a jó zenék. Hey van, Ruby Harlem és Prince indították ezt az órát. LSD, azaz Labyrinth Cia és a Diplo közöse pedig forog a folytatásban. Ez nem más, mint a Genius. Jó rádiózást!
1: You think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every

0: Mozi ajánló.
1: Alan Walker és a Dark Side szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Mozi ajánlózunk a folytatásban, hiszen holnap ismét nyitja kapuit a Körmend és Sinkovics Imre Filmszínház, és két nagyon jó filmmel várják az érdeklődőket. Még mindig látható az Odüsszeia, Christopher Nolan látványos kaland filmje, amely Homérosz klasszikus eposzát dolgozza fel. Holnap este 7 órától látható tehát a Körmendi moziban az Odüsszeia. Viszont délután 5 órakor érkezik a Zendülés, egy 2026-os angol-amerikai akciófilm, aminek a történetének főhőse egy milliárdos meggyilkolásának lesz a szemtanúja, aztán menekülni kényszerül, egy teherhajóra száll és saját kezébe veszi az ügy felderítését, miközben pedig egy nemzetközi összeesküvés nyomaira bukkan. Tehát délután 5 órától a Zendülés, este 7 órától pedig Odüsszeia a Körmend és Sinkovics Imre Filmszínházban. Jó mozizást!
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám következik.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír késztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
6: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
7: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Reklámot hallottak.
2: És most
0: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

De szívom a Follow the Flow legfrissebbje forgott a 99.8-on. Szeptemberben sem kell még elpakolni a vetőmagokat és a kerti szerszámokat, hiszen több hideg tűrő zöldségnek éppen most fog kedvezni az időjárás. A nyár végével felszabaduló ágyások pedig új lehetőséget kínálnak. Vannak olyan zöldségek, amelyek a szeptemberi még meleg talajban gyorsan fejlődésnek indulnak, és a hűvös napokat is nagyon jól viselik. A spenótot, retket, madársalátát és tépőssalátát is vethetünk még. Ezek közül több akár ősszel betakarítható. A spenót és a madársaláta pedig megfelelő körülmények közt át is telelhet. Egy felszabadult ágyásba kerülhet mángold vagy rövid tenyészidejű cékla is, de a késői vetésnél már érdemes olyan fajtát választani, ami gyorsan fejlődik. És van, amit nem elvetni, hanem ültetni érdemes, ez pedig nem más, mint az őszi fokhagyma. A gerezdek még a tél előtt gyökeret eresztenek, tavasszal pedig folytatják majd a növekedést. Szóval a kertben ezúttal sincs még megállás, ha felszabadult egy ágyás, érdemes kihasználni. You must understand. The touch of your hand makes my pulse react.

Chris Mantek és Mikéko közös a Stranger forgott a 99.8-on, és közelítünk szép lassan egy újabb óra végéhez. Lakosi Gabinak adom át 4 órakor a helyem, hozzá a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza a délutánunk utolsó órájával, nagyon messzire. Ne menjenek a késztülékektől. Marshmallow, Anne Marie és a Friends pedig szól még a hírek előtt itt a 99.8-on. You say you

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeleté. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmendre. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
7: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozás alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól, hogy milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elétenni, hogy ez egy konkrét valid adat körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria vonal.
6: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
8: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy hűst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és hűst sem került a településnek úgy a levegő, ami egészségre káros lett volna.
6: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek

0: nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben tölthessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry, harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
1: Sporthírek.
0: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szállás helyet választott magának.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy perccel járunk negyedöt után az utolsó órája, és elindult a mai délutánunknak itt a 99.8-on a Körmend FM-en, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg persze jó zenékkel. Demi Lovato után Daniel Porter és a Bad Day szól, de itt lesz majd Eszem, tőle pedig hozom a Rólunk szól című sikerét. Jó rádiózást!

Van olyan ismerősük, szomszédjuk, családtagjuk, vagy éppen civil szervezetben dolgozó társuk, akiről úgy gondolják, hogy igazán megérdemelni az elismerést az önkéntes munkájáért, akkor most figyeljenek, ugyanis tavaly elindult az év Vasvár megyei önkéntese elnevezésű kezdeményezés, amely idén is keresi azokat, akik szabad idejüket, energiájukat a közösségért és mások segítésére fordítják. Jelölhetnek bárkit, akinek az önkéntes tevékenysége az elmúlt évben akár szűkebb, akár tágabb környezetében példaértékű volt. Két kategóriában várják a jelöléseket, junior önkéntes kategóriában a 25 év alattiakat, senior kategóriában pedig a 25 év feletti önkénteseket lehet jelölni. Tehát, hogyha van valaki a környezetükben, akinek szívesen megköszönnék az önzetlen segítséget, most egy jelöléssel meg is lehet tenni. A részleteket és a jelöléshez szükséges űrlapot a Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ felületein találják meg. Érdemes tehát körülnézni, lehet, hogy éppen az ő környezetében van az év Vasvár megyei önkéntese.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
7: Boy, I can see the way it doesn't move that.

Kungs és a Dopamine forgott a 99-80, és bár az előző órában a múziójálóban, mert jó kis filmekről volt szó, és azt is tudjuk, hogy bizony a 2027-es Oscar gáláig még hónapok vannak hátra, de Hollywoodban már javában találgatják, hogy mely filmek lehetnek a következő díjszezon nagy esélyesei. Az egyik legnagyobb figyelem Christopher Nolan Odüsszeiáját övezi. A Homérosz eposzából készülő látványos film főszerepeiben többek között Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland és Robert Pattinson is látható. Nolan előző filmje az Oppenheimer 7 Oscar díjat nyert, így az új produkcióval szemben is komoly elvárásokat állítottak fel. Az Oscar esélyesek közt ott lehet még a Dűne harmadik része is Denis Villeneuve rendezésében, hiszen az első két film egyaránt nagy sikert aratott a díjátadókon, az első rész pedig 6 Oscar szobrot is hazavihetett. A harmadik felvonásban ismét Timothée Chalamet lesz a főszereplő. A színészi díjakért is izgalmas verseny látszik körvonalazódni. Amy Adams 6 Oscar jelölés után most a Klára és a nap című filmmel szerezheti meg az első arany szobrát, míg Tom Cruise egy Alejandro González Iñárritu által rendezett filmmel pályázhat első színészi Oscarjára. És persze Steven Spielberg új skifia, a leleplezés napja is ott lehet a nagy esélyesek közt, ahogy Aaron Sorkin új rendezése is, amely többek közt Mike Madison, Jamie Strong és Jeremy Allen White főszereplésével készült. Tehát a jövő évi Oscar szezon már most izgalmasnak ígérkezik, pedig a nagy filmek közül még jó néhány be sem mutatkozott, de az Oscarig még biztosan nagyon sokat láthatunk majd belőlük, és mi magunk is megítélhetjük, hogy vajon tényleg van-e esélye az Oscar szobrocskára.

Nincs jó, már Jennifer Lopez sikere forgott a 99-80 az elmúlt percekben, és hát szép lassan el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Hamarosan 5 óra Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán pedig szólnak továbbra is a jó zenék nálunk itt a Körmend FM-en, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy ma velem töltötték a délutánt. Holnap ugyanígy 1 és 5 óra közt számítok a figyelmükre az éterben, akkor is itt leszek, tartsanak Önök is velem. Tóth Cilit hallották, további szép estét és jó rádiózást a folytatásban is. Baby!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az ország fásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Körmenden. Hívta fel az adózók figyelmét a Körmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk, és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
1: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Klubba a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
3: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első 3 helyezett emléktárgyait a

0: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik. Az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredmény hirdetést. Az egyéni verseny első 3 helyezettje díjazásban részesül, emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszköz fejlesztéséhez.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
2: Sporthírek.
1: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. What is

0: maradjál.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
1: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter.

0: Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
1: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
6: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elétenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
5: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
7: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. Szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
5: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben töltessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a Hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az ízületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfelelők

0: kapun keresztül, vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köbel Anita a kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-ben. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry, harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
1: Sporthírek.
0: A vasárnap hajnali után kedreggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese. Az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Körmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Körmenden, hívta fel az adózók figyelmét a Körmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk, és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
1: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Klubba a Magyar Szecsődi tónál. Pogács Monika információi következnek.
3: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik, az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül. Emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió

0: A facsemete ültetésével zárulhat az országpásítási program. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A település pásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
1: Sporthírek.
0: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetén már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

touch your hand, or I'm on

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett.

0: el.
1: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól, hogy milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adatkörment szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a körmet környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba körmenden vagy körmentől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
0: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a Rábasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
2: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
0: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben töltessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a Hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül majd személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
3: Sporthírek.
0: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 10.

0: A 6 csapatos VB mezőny 15 együttese. Az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szállás helyet választott magának.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Tra. He likes to eat the cake like it's

0: otra.
1: La calle.
2: Kilenc pont 8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Körmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítás.

0: vallás hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
1: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
0: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Klubba a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
2: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik, az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül, emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
0: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országpásítási program. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A település pásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatorna szakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
3: Sporthírek.
0: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája.

0: Új idénye. Az eddigi 16 helyett immár 24 csapat alkotja a mezőnyt. Az első körben 6 négyes csoportot alakítottak ki. Az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
1: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
2: A lehető legnagyobb szeretettel üdvözlöm a hallgatókat itt a Körvend FM hullámhosszán. Nagyon régen találkoztunk, úgyhogy már épp ideje volt, hogy jelentkezzek egy új beszélgetéssel. Remélem, hogy ön is várta. Számítok mindenképpen a figyelmére, arra, hogy itt marad a 99-80, méghozzá Puskás Dalos Bogival együtt, aki ugye nagy szerepre, élete legnagyobb szerepére vállalkozott pár évvel ezelőtt, az anyaságra, és Puskás Petivel megszületett első gyermekük, egy csodálatos kisfiú, aki egyébként szeptember 1-jével óvodás lett, úgyhogy megint egy új fejezet kezdődik, Bogi pedig arra fókuszált, hogy ő édesanyja. Úgyhogy ezeket a visszahozhatatlan első éveket és pillanatokat hát biztos, hogy jól tette, de nagyon megragadta. Most viszont sok-sok évnyi hallgatás után a Rád Hallgatok című újdonság megjött, úgyhogy ezt szeretnénk együtt majd bemutatni. Bogival egy maratonit beszélgetek. Örülök, hogyha ebben az órában velünk tart.

0: Szeretettel üdvözlöm a vonal végén Puskás Dallos Bogit, aki itt van velünk.
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Olyan régen beszélgettünk már, és most jött egy nagyon szupcsi kis dal, rád hallgatok, és most azért bátorkodtam ismét egy ilyen telefonos interjúba belemenni, hogy egy kicsit mesélj meg, már annyi minden történt veled valószínű az elmúlt években, amióta nem beszéltünk, hogy biztos van miről mesélned. Hogy vagy először is?
1: Nagyon-nagyon köszönöm a hívást, meg hogy tudunk most beszélni kicsit. Igen, valóban sok minden történt, sok minden változott az életemben az elmúlt 4 évben különösen, mert hogy megszületett a kisfiam, és a zene egyébként egy kicsit háttérbe került az elmúlt években, de úgy éreztem, hogy most eljött az idő, hogy egy kicsit ismét vissza szeretnék térni a dalszerzéshez, úgyhogy ennek lett az eredménye a Rád Hallgatok című dal.
0: Hát én is kicsi gyerekkel vagyok, úgyhogy az első pár év annyira meghatározó az ő életükben is, meg egy anyuka életében is, ez ilyen vissza nem hozható idő tulajdonképpen, hogy jogos volt szerintem egy kicsit a távolléted, meg az, hogy másra fókuszáltál.
1: Igen, tehát hogy nekem nagyon fontos volt, hogy minél több időt ki tudjak használni ebben az első 3 évben a kisfiammal, úgyhogy ő igazából most kezdi majd az óvodát, tehát hogy ez lesz egy ilyen nagy változás az életünkben, de hát persze azért mellette is igyekeztem olyan projekteket csinálni, amik számomra fontosak voltak. Ilyen volt például a Lelkizünk podcast, amiben belekezdtem egy 1,5 évvel ezelőtt, úgyhogy az egy beszélgetős műsor, most pedig ismét a zene felé.
0: Ki az, akire hallgat igazán? Dallos Bogi.
1: Ó, hogy én? Azt hittem, hogy a kisfiam. Én. Hát vannak nagyon fontos tanácsadóim, akiknek kikérem a véleményét, akiket nagyon szívesen meghallgatok. Ilyenek a szüleim, a férjem, illetve 1-2 barátom, de ha őszinte akarok lenni, akkor azért tudok elég önfejű és makacs is lenni. Tehát meghallgatom, befogadom, elemzem, és aztán végül úgy döntök, ahogy azt én a legjobbnak érzem.
0: Vagy a belső hang, én is úgy ismertelek meg egyébként, hogy egy ilyen nagyon karakán, nagyon céltudatos, nagyon maximalista csaj vagy, aki talán a saját megérzéseire hallgat leginkább, bár nyilván elfogadja azoktól, akik közel állnak a jó tanácsokat.
1: Így van. Tehát, hogy egyébként meg olyan témákban, amihez nem értek, ami elég sok téma van egyébként ilyen a világon, abban én nagyon-nagyon nyitott vagyok, nagyon befogadó, nagyon el tudom ismerni a tudást, azt, hogyha valaki valamiben tájékozott, és tehát félreértés ne essék, minden másban nagyon nyitott vagyok, de olyan döntésekben, amik mondjuk karrierdöntések, ott azért szeretem magam meghozni a döntéseimet.
0: A döntést viszont most én hozom meg csak azért is, hogy melyik Puskás Dallos Bogi felvételt játszom. Kicsit visszamegyünk az időben, muszáj, mert ugye az új dalt majd a végén, a beszélgetés sorozat végén fogom lejátszani, és hát azért jó sok idő eltelt, úgyhogy jöjjön most egy egészen különleges Dallos Bogi és Manuel a színpadon nálunk, ez a Benned él.
2: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Jó sok évnyi babázás, hallgatás után megszületett Dallos Bogi legújabb felvétele, úgyhogy erről beszélgetek most Bogival. A rád hallgatók hogyan született? Na, mesélj!
1: Érdekes útja van ennek a dalnak, mert hogy maga az ének téma az még 2019-ben íródott, hogyha jól emlékszem. Uh-huh. Tehát akkor kedves Péter barátom küldte át az egyik alapját, amire én elkezdtem kitalálni ezt az énektémát, és nagyon szerettem ezt a demót, de valahogy még nem jött rá akkor magyar szöveg. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy angolul jelentetném meg, és aztán fiókba került ez a dal. És most 2026-ban, amikor újra elkezdtem dalokat írni, meg egy kicsit ötletelni azon, hogy milyen dallal jelennék meg így először, akkor elkezdtem a telefonomban így pörgetni, és rátaláltam erre a demóra, amire elkezdtem azonnal megírni egy magyar dalszöveget, ami igazából 15 perc alatt körülbelül meg is született.
0: Aha, tehát, hogy annyira, milyen érdekes,
1: annyira gyorsan így jött rá, igen. És ez a szöveg téma is végül is érdekes, főleg így, hogy 7 évvel ezelőtt íródott maga az ének téma, hogy ez egyfajta ölelés a tinikori önmagunknak, vagy a tinikori önmagamnak, hogy mennyi olyan dolog volt, mennyi olyan helyzet volt, ami miatt igazából hálás lehetek az akkori énemnek, hogy sikerült belőle mondjuk felállni, megfejlődni bizonyos helyzeteket, tovább lépni, vagy éppen amikor mondjuk nem tartottam abban az időszakban menőnek magam, akkor is így utólag azt mondom, hogy szívesen megölelem a tinikori önmagamat. Úgyhogy ez igazából ez volt az alap koncepciója a dalszövegnek.
0: Ez egy olyan szuper édes gondolat egyébként.
1: Köszönöm. Meg a lelkizünkben is nagyon sokat beszélgetünk egyébként hasonló témákról, a gyermeki én, tinikori önmagunk, és azt hiszem, hogy talán ezek a beszélgetések különböző inspiráló nőkkel is inspirálhatták ezt a dalszöveget.
0: Na és akkor, ha megfordítanánk a dolgot, és mondjuk azt mondanánk, hogy a tinikori önmagad látná azt, hogy kivé váltál, vagy hogy hova jutottál, hogy merre jutottál, akkor a tinikori önmagad mit csinálna szerinted a mostani Bogival?
1: Szerintem büszke lenne alapvetően, tehát nagyon sok szempontból azt érzem, hogy az álmaimat élhetem, és nagyon sok út végül oda vezetett, ami engem tinikoromtól kezdve érdekelt, ami nem más, mint a zene, az éneklés, akár a műsorvezetés, akár pici színház, tehát hogy nagyon sok olyan közegben találhattam magam, meg olyan lehetőségek megtaláltak a pályám során, amikre én vágytam tiniként, de természetesen én azért egy örök elégedetlen típus vagyok, amin dolgozom, hogy ne így legyen, tehát ritkán van az, amikor így vállon beregetem magam, hogy jaj, de szuper minden, tehát én igazából mindig a hiányosságokat látom, és azt látom, hogy mennyi olyan dolog van viszont, amiben még lehetne fejlődni.
0: Szerintem alapjában az ember ilyen, tehát egy olyan ember, aki képes fejlődni, és nem egy kész kiforrott embernek találja magát, hanem belátja azt, hogy tulajdonképpen az egész élet egy ilyen tanulási folyamat.
1: Abszolút.
0: Az sosincs megelégedve, és mindig hajtja valami tovább, hogy valamit vagy más perspektívából lásson, vagy abban, amiben erős fejlődjön, tudjon még többet kihozni magából. Szerintem ez egy ilyen tök alap dolog, hogyha valaki tényleg belátja, hogy nem úgy van, hogy az ember 40, 50, 60 évesen se kész.
1: Igen, de egyébként ez abszolút így van, de hogyha a magánéleti részre gondolok, mert most nagyon a szakmai részről beszéltem, akkor viszont nagyon-nagyon nagyon büszke vagyok arra, hogy végül is ennyire szuper kis családom van, és hogy ennyi idős koromra egy kisfiam, a férjem, úgyhogy ez...
0: Mindened megvan.
1: Nagyon, abszolút, igen.
0: Abszolút, igen. Tesó? Mert azért én mindig azt mondom, bár nekem is egy gyerekem van, de nem rajtam múlt, szóval...
1: Egyelőre én úgy érzem, hogy most így nagyon jól el vagyunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én egyke vagyok, a férjemnek van testvére, úgyhogy ezt majd még meglátjuk, hogy hogy alakul, de nem siettetünk semmit.
0: Oké, mi viszont gyorsan ide rakunk egy dallos bogi dalt, még a múltból, a Vártam rád című abszolút ide klappol szerintem, és aztán beszélgetek még tovább majd dallos bogival, szerintem érdemes lesz maradnia.

0: Puskás Dallos Bogi a mai sztár vendég itt az éterben. Már eddig is sokat beszélgetünk, ezután is még jó kis témákat érintünk, például színpad, azzal, hogy ez.
1: Úgy állok a színpaddal, hogy vannak alkalmak, amikor visszatérek a színpadra, tehát például az elmúlt években is voltak olyan lehetőségek, a Karinti Színházban játszottunk Petivel egy kétszemélyes előadást, az Erkel Színházban is volt az Álomutazó, amiben felléptem, illetve pár gála, akusztikus fellépés, ilyeneket egyet-egyet szoktam vállalni, de összességében az a gondolat, hogy visszaüljek a turnébuszba és a zenekarral, arról szóljon az egész nyár, hogy megyünk városról városra, azt hiszem, hogy arra most még nem vágyom. Meg ahhoz kellene csinálnom még egy albumnyi dalt, új dalokat, mindent, tehát hogy én most nem siettetek semmit ezen a területen, hanem úgy tekintek a zenére, mint egy hobbira, mert hogy így kezdtem el ezt az egészet csinálni, és úgy érzem, hogy így tud önazonos maradni, hogy amennyiben vannak gondolataim, érzéseim, amit dalban szeretnék kifejezni, akkor kiadom azt a dalt, és ez már a közönségem múlik, hogy a daloknak aztán mi lesz az útja. Úgyhogy valahogy így állok most hozzá.
0: Az anyaság azért rendesen átvariálja az embernek az agyát, nem?
1: Abszolút. Nagyon. Meg a priorizálás.
0: Így van, biztos, meg átértékel egy csomó mindent. Az emberi.
1: Az biztos. Úgyhogy igyekszem jól beosztani az időmet, mert azért most tényleg elég sok minden van az életemben, tehát meg aztán forgatások voltak, akkor dalmegjelenés volt, akkor a Lelkizünk podcast, mellette a férjemmel dolgozunk valami nagyon izgalmasan, amit hamarosan be fogunk jelenteni.
0: Legyen az most!
1: Igen, sok projekt van egyszerre, és hát igyekszem mindegyikben megtalálni magam.
0: Hú, akkor húzós napok, de az első az koncentráltan a család, azért marad idő, gondolom.
1: Így van. Abszolút, igen, tehát hogy ezt a nyarat is mindent úgy igyekszem. Amire nem marad idő, az a pihenés. Igazából. De majd erre is igyekszem teremteni. Tehát most úgy néznek ki a napok, hogy forgatás, vagy végül is a családi dolgoknak a menedzselése, de nincsen ezzel semmi baj, ez most egy ilyen időszak, ez a nyár vége.
0: A megaszáros dolgot mennyire élvezed, vagy mennyire nem?
1: Összességében azt mondhatom, hogy élveztem a forgatásokat, viszont nyilván ez egy izgalom, meg izgalommal tört el minket is, hogy aztán mi a végtermék, tehát mi is akkor látjuk meg egyben összevágva az egész műsort, és aztán majd azt meglátom, hogy milyen lesz egyben az egésznek az érzete, de azt mondhatom, hogy elégedett vagyok a csapatommal és azokkal az emberekkel, akik feltűnnek az idei műsorban, mert hogy lesznek idén is tehetségek.
0: Okay, hát akkor azt majd várjuk, azt a részt is, hogy láthassunk, aztán lesz ott még bőven meló, az biztos.
1: Persze, tehát hogy én a legjobban azt a részét élvezem, ami már a versenyzőkkel való közös munka és ötletelés, úgyhogy, de hát ez még messze van a tévében, tehát most még először a válogatók jönnek, ahol azt hiszem, hogy aztán az érzelmekre biztos, hogy hatni fogunk nagyon sok szempontból, remélem, hogy szórakoztató, érzelmes vonalon is.
0: Ugye a Petivel jól be tudjátok ezt osztani, vagy van nyilván ott a család is azért, hogy a gyerek idézőjelben ne annyira hiányoljon téged, de ezt abszolút ilyen könnyeden, zökkenőmentesen tudtátok például?
1: Szerintem igen, pont azért, mert nekem ami munkáim vannak, azok általában mindig projektek. Tehát, hogy jön egy húzósabb időszak, és utána jön egy lazább időszak általában. Úgyhogy azért jól be tudjuk osztani, illetve a nagyszülők is kiveszik a részüket, és segítenek mindenben, de ebben nagyon sok időt tudunk szerencsére mind a ketten tölteni, annak ellenére, hogy Petinek is azért elég húzós időszakai vannak, igen.
0: Vannak még ilyen bakancslistás álmaid egyébként? Mert tudom, hogy most nagyon tényleg ilyenkor azt tudja, akinek van gyereke, és tudja, hogy tényleg mennyire áthangolódik az agy, ezek az önös célok, meg az önös érdekek annyira háttérbe szorulnak,
1: Teljesen. Igazából olyan bakancslistám van, ami ilyen családra vonatkozó bakancslista, tehát, hogy ilyen utazások, mi az, amiket együtt át szeretnék élni,
0: na,
1: ki
0: mik
1: szeretnék.
0: Azok? Adjál nekünk utazási tippeket.
1: Nem osztanék meg minden ilyet erről a bakancslistáról, mert ezek azért nyilván személyesebbek, de jól mondod ezt, hogy az a fajta tervezgetés, ami rám vonatkozott, az inkább a tinikori önmagamnak a tervezése, de persze nagyon szeretem azokat a munkáimat, amik inspirálnak, és ilyen van bőven, amiben azt érzem, hogy ilyen például a lelkizünk, ami másfél év alatt egy nagyon szép közösség épült, és az a misszióm volt lényegében az, hogy női közösségeket teremtsek, és azt gondolom, hogy ez sikerült, és ebben nagyon sok tervem van még különböző formátumokat megvalósítani, különböző eseményeket, rendezvényeket szervezni, úgyhogy én úgy érzem, hogy abban így megtaláltam magam.
0: Jön egy dal, Félnék, hogyha címmel, és aztán majd rád hallgatok is, közeledik vészesen. Még lesz egy etapja a beszélgetésünknek, várja meg mindenképpen.

0: soundtrack.
1: A legjobb zenék között itt van még mindig a vonal végén, Puskás Dalos Bogi. Hát azért csumázhatjuk, de... Hát amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is úgy éreztem, hogy ilyen, hogy neked kerek a világ.
0: Igen, hát,
1: szerencsés vagy.
0: Az az igazság, én is így érzem, hogy kerek, de pont ezért is csináltam a lelkizünket is, illetve igyekszem azért a közösségi oldalaimon is őszintén kommunikálni a követőimmel, hogy azért nem minden cukormáz mindig. Tehát, hogy azt gondolom,
1: hát itt van a dalban is.
0: Így ugye? Van, tehát hogy hosszabb podcast beszélgetésekben lehet igazán kifejteni azt, hogy az emberben milyen érzések vannak, mi az, ami egy nehezebb időszak, mi az, ami egy könnyebb idő. Tehát, hogy na mindegy, ennyi az üzenet, hogy abszolút kerek a világ, de hogy mindenkinek megvannak a maga hullámvölgyei és nehézségei természetesen.
1: Kinevettek téged egyébként, ahogy így a dalban énekled? Azokért a törekvésekért mondjuk tini korodban, amiket...
0: Biztos, persze, persze, és szerintem van, aki a mai napig nevet, de nincs ezzel semmi gond, és azzal sincs gond, hogyha valakinek mondjuk az én zeném nem szól, vagy az én személyiségem nem szól. Szóval inkább ez egy ilyen, azt hiszem, hogy egy belső munka, hogy az ember megtanulja
1: elrakni ezeket, vagy helyén közelni.
0: Elrakni valahova. És amúgy ez egy véget nem érő munka szerintem, mert mindig van olyan, amikor így stabilabb az ember, és mindig vannak olyan időszakok, amikor kevésbé stabil, és akkor bármilyen komment egy picit rosszabbul tud esni. Szóval ez...
1: Hát főleg az ilyen lelki beállítottságú, tehát emocionális embereknél. Igen. Ez egy örök harc és egy örök vívás, de valóban... Hát nagyon sok munka, meg erő, meg intelligencia, meg kicsit ez olyan is, mint az agykontroll, hogy tud irányítani teljesen a gondolataidat, az érzéseidet ezzel kapcsolatban is. El tud rakni azt, amit nem kell. Valakinek ez egyébként ösztönösen megy, irigylésre méltó módon, valakinek meg nagyon sokat kell tanulnia, hogy meg tudja ezt oldani magában is, és ne hurcoljon olyan terheket, amiket igazából abszolút nem kell.
0: Abszolút. Én egyébként nagyon hiszek a kibeszélésnek az erejében, tehát hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember kimerje mondani azokat a frusztrációkat, nehézségeket, ami benne van, és akkor nagyon szerencsés, hogyha van legalább egy olyan ember az életében, aki ezt szívesen meg is hallgatja.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy ahhoz viszont kell egy olyan valaki. Igen. Is, akinek kijöntheti a szívét.
0: Igen, így van, így van. Úgyhogy ez az utalás, tehát, hogy nincs semmilyen ilyen óriási traumám ezzel kapcsolatban, de persze van olyan, és szerintem nem csak az előadó művészet területén, mindenki tapasztal olyat, akár a tini korából, vagy gyerekkorból, amikor úgy érzi, hogy kiközösíti, kinevetik akár az álmai miatt, vagy a külseje miatt, vagy a személyisége miatt, vagy bármi miatt, szóval, hogy ez egy ilyen természetes folyamat.
1: És mennyire szerintem mélyen tud ülni? Szóval...
0: Na, nagyon, persze.
1: Fú, ez egy ilyen örök, talán a legmélyebb ilyen emlékek.
0: Igen, és éppen ezért most, hogy mondjuk a kisfiam kezdi az óvodát, nyilván az emberben van egy ilyen természetes féltés, vagy így visszajönnek ezek a reflexek, hogy jaj, csak a világ bánjon jól vele.
1: Igen. Hú, ez annyira érzem, amit mondasz, mert viszont nem tarthatjuk burokban őket, tehát kell is nekik a csalódás is, és minden a negatív dolgok is kellenek. Hát a jelenlét a legfontosabb nekünk szülőknek, tehát hogy ott legyünk, hogy megvigasztaljuk, hogy meghallgassuk, hogy valami okos kis tanácsot tudjunk mondani, de nem mi cselekedjünk helyettük.
0: Így persze van, egyetértek.
1: Én kívánom, hogy olyan közösségbe kerüljön, mert az a nem mindegy, hogy tényleg hát ne bántsák egymást a gyerekek, meg stb., de mondom, hát burokban nem tudjuk. Lesz következő dal valamikor?
0: Igen, tervezel? Igen, most már dolgozom egyébként a következő dalon, tehát ott is már az ének téma megvan, úgyhogy a szövegen dolgozunk még, és aztán stúdiózás, videóklip forgatás, remélem, hogy az ősz folyamán tudok megjelenni még egy dallal, igen.
1: Hát akkor azt is várjuk, ezt pedig mutatjuk a hallgatóknak, és nagyon hálás vagyok a mai beszélgetésért, Bogi.
0: Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy hallott vele a kismét.
1: Én is egy boldog életet kívánok.
0: Neked
1: nagy
0: is.
1: Kanállal, úgy kell.
0: Szia, szia, puszi.
1: Na és nem is kell tovább várni, itt az új dal, Puskás Dallos Bogitól. rád hallgatok. Hallgasson ránk! Tudom.

0: Na, ennyi fért bele a mai egy óránkba. Remélem, jól érezte magát. Ígérem, hogy kicsit sűrűbben fogok bekukkolni ide az éterbe majd egy-egy nagy beszélgetéssel. Legközelebb például Nyújtó Sándorral, DJ Nyullal fogok majd trécselni. Méghozzá Szikora Robival kijött közös újdonságról. A kollaborációt, hogy fogadta a közönség, arról egy érdekes diskurát fogunk lefolytatni majd DJ Nyullal. Úgyhogy legközelebb is találkozunk ugyanitt. A 99.8 Körmend FM-en a Sztárbeszéd műsorvezetője most búcsúzik.
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. A görmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmende. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmenmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét.

0: A hét elején a Rábosroményi Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
1: Csarnoképület padlás terében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy hűst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
0: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben töltessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a Hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütvözi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita a kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-ben. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry, harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt.
2: Sporthírek.
0: A vasárnap hajnali után kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese. Az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Körmende. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Körmenden. Hívta fel az adózók figyelmét a Körmendi Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint három évtizedes hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
2: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt,

0: Teket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A szombathelyi járási ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Klub a Magyar Szecsődi tónál. Bogács Monika információi következnek.
1: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik, az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül, emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
0: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb holland generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es éveik közepén.
2: Sporthírek.
0: Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6 négyes csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik, negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néha zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, csak 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Börös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 000 forint értékű utazási támogatást kapnak.

0: Törtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és újra.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmende. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésből.
3: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
2: A körmendi tűzoltók is vonultak a Taravisznál keletkezett tűzhöz. A hét elején a rávasomjéni Baromfi és Élelmiszeripari Kft.-hez riasztották a tűzoltókat. A csarnok padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki, köztük a körmendi hivatásos egység is, tájékoztatott Balog Eszter főhadnagy.
4: Csarnoképület padlásterében egy hűtőszerkezet égett. A kárhelyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett ki Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről hivatásos tűzoltók, míg a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A tűzoltók vízsugárral gyorsan megfékezték a tüzet, megakadályozták annak tovább terjedését. Egyébként a tűzeset következtében nagy füst keletkezett a csarnoképületben, emiatt 293 embernek kellett elhagyni az épületeket, mindannyian el tudták épségben hagyni a csarnoképületet. A szerencsére a tűz következtében az ammónia rendszer nem sérült meg, és füst sem került a településnek úgy a levegőjébe, ami egészségre káros lett volna.
2: Szeptember 15-én kedden jár le a helyi adók második félévi befizetésének határideje Körmenden. Hívta fel az adózók figyelmét a körmendi önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az adókat bankkártyával az e-önkormányzat portálon vagy az év elején készhez kapott csekkel lehet befizetni. Ha elveszett, pótlására a polgármesteri hivatalnál van lehetőség. Több mint 3 évtizedes hagyományt folytattak Körmenden. A közösség és az együtt töltött idő került a középpontba a keddi idősek találkozóján Körmenden. A városhoz kapcsolódó idősekkel foglalkozó intézmények és ellátottjaik rendezvénye már több mint 30 éves múltra tekint vissza. A programnak hosszú időn át más helyszín adott otthont, tavaly óta azonban a Rába parton találkoznak a résztvevők. Nagyné Pojbics Ágnes, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetője szerint az évtizedek alatt a helyszín változott, a találkozó legfontosabb része azonban ugyanaz maradt.
5: Az ilyen alkalmakkor nem is a helyszín a legfontosabb, hanem az együttlét, mert ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit megálljunk, egymásra figyeljünk, beszélgessünk, és eltöltsünk néhány kellemes órát. Egy ilyen találkozó mindig a közösség erejéről szól. Fontos éreznünk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tartoznunk kell egy közösséghez, és tudnunk kell azt, hogy van körülöttünk egy kellemes társaság, finom ételt tehetünk, jó zenét hallgathatunk és szórakozhatunk. Mert nagyon nagy igazság az, hogy egy közösség ereje mindig sokkal erősebb, mint sok ezer ember külön-külön.
2: Az intézményvezető köszöntőjében arról is beszélt, hogy munkatársaival szeretnék hosszú távon megőrizni ezt a közösséget és folytatni az idősek találkozójának hagyományát. Gúnyolódó és obszcén levelekkel zaklathatta szomszédját hónapokon át egy vasi férfi. A gyanú szerint tavaly május végétől rendszeresen üzeneteket dobott a postaládájába, többször leskelődött, előfordult, hogy a ház kamerájába mutogatott, egy alkalommal ezt letolt nadrággal tette meg. A Szombathelyi Járási Ügyészség zaklatás miatt indított ellene eljárást, ám ezt most felfüggesztették. Ha a közvetítői eljárás eredményes lesz, akkor törlik a vádat. A cél ugyanis, hogy jóvá tehesse tettét és elősegítsék a jövőbeni jogkövető magatartását. Jótékonysági horgászversenyt rendez szombaton a Körmendi Lions Klubba a Magyar Szecsődi tónál. Pogács Monika információi következnek.
0: A nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Körmendi Kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztésére fordítják, közölték a szervezők. A versenyre érvényes állami horgászjeggyel lehet nevezni, a szervezők támogatói jegyek vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A helyszínt és az első három helyezett emléktárgyait a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége biztosítja. A program szombaton 6:30-kor kezdődik a gyülekezővel, majd 7 és 8 óra között tartják a megnyitót, a horgászhelyek sorsolását és azok elfoglalását. A horgászat délig tart, a mérlegelést 12 és 12:30 között végzik. Az 5 kg-ot meghaladó fogásokat a versenyzői jelzések után azonnal lemérik. A verseny után 13 órától ebédet rendeznek, ezt követően tartják az eredményhirdetést. Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban részesül, emellett a körmendi vállalkozók támogatásával külön díjakat is átadnak. A szervezők legfeljebb 60 nevezést tudnak fogadni. Jelentkezni a körmendi nagykapás horgászboltban, valamint a Varia áruházban lehet. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a horgászverseny résztvevőinek és támogatóinak segítségével hozzájáruljanak a körmendi kórház sebészeti ambulanciájának eszközfejlesztéséhez.
2: Gyermektáborokat szervezett a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ. Két különböző korosztály számára szerveztek nyári tábort, hogy a diákok a vakáció egy részét tartalmasan, biztonságos környezetben tölthessék. Az első táborban 15 alsó tagozatos gyermek látogatott el a Zalaszentgróti strandra, a Szőcei Kincses Sziget kalandparkba, bekapcsolódtak a hegypásztorkör programjába, valamint meglátogattak egy helikopterműhelyt is. A második tábort a 10 és 14 év közötti korosztály számára szervezték. A kis tűzoltó tábor a Vasvári Tűzoltóságon várta a résztvevőket. A program célja az volt, hogy a gyermekek bepillanthassanak a tűzoltók mindennapjaiba, és megismerkedjenek a tűzoltói, rendőri és mentői hivatással, valamint a segítségnyújtás fontosságával. Pilates, gymstick és aerobik bemutatót tartanak Nádasdon, a közösségi színtérben. A program egyik eleme a gymstick muscle edzés, amelyhez egy olyan fitness eszköz használnak, amely a bot és a gumikötél előnyeit ütközi. Az eszközzel végzett gyakorlatok az egész testet megmozgatják, miközben az izületeket kímélve biztosítanak terhelést az izmok számára. A szervezők szerint a foglalkozáshoz kezdők is bátran csatlakozhatnak, életkortól és edzettségi szinttől függetlenül. Fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgát tart szeptember 11-én a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség. A vizsgára ügyfélkapun keresztül vagy személyesen is lehet jelentkezni. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anit a kormány szóvívő. A Facebook oldalon megjelent videóban kiemelte, egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Hétfőn elkezdődnek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező alapítvány az MTI-ben. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosítanak a diákoknak. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országpásítási program. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településpásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, közölte az MTI-vel az élő környezetért felelős minisztérium. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A fiatalabb hollandok generációk nagyobb vásárló erővel és megtakarítással rendelkeznek, mint elődeik ugyanabban a korban, közölte a Holland Statisztikai Hivatal. Az 1970 és 1985 között születettek vásárló ereje 45 éves korban közel másfélszer magasabb, mint az 1945 és 55 között születettek vásárló ereje volt az ő 40-es évei közepén. Harry és Meghan nem dolgozhat a királyi család tagjaként. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry harmadik Károly király és néha idejen a hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évnyi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt. A vasárnap hajnali után kedreggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A Radisson Collection hotelben lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának. Több izgalmat ígér a férfi kézilabda bajnokok ligája új idénye. Az eddigi 16 helyetti már 24 csapat alkotja a mezőnyt, az első körben 6-4-es csoportot alakítottak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél meg

0: 99.8. Görmend FM. Rákhangolva.
1: Eufória.

0: Görmen és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Börös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.